Ojekto Tan, Denis Balog, Silvia Balogová, Jessica Balogová. Ephuri Dai, Nekveder Manuš, Andrej Miro, Jivi Pen. Ephuri Dai e Aranga sako Jive z uštela z lekachnenca Avrimek sa z cma oji Marta Velas. Lakere pure vastora buťakere vasta ale furt sle frišne vasta. Pro táborizmek ani oka mavriná velas, imar calo tábori šundiola spalo cháben, oda diveze puri dajta velas ogoja. Andre mašina pekelas